0: Sayışalım hangimiz fotojenik?
1: Say A. Ses, ses denememek 1-2. Say A. Say A. Ses kontrol. Ses deneme 1-2.